Chai. Chai. Chai. Chai. Chai. Gyűjvó útrám, gyűjvó nyom, gyűjvó, gyűjvó vecsorom, és daže nocsú.